0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio D.
1: Szuperkóra szóró dobozban. Szuperkóra porfúvó dobozban. Kóra moly halál. Egy évig hatékony.

0: Hier herrijzen Nederland met onze eerste dagelijkse uitzending over de korte golfzender PCJ op 19,71 meter. Speciaal bestemd voor alle land- en rijksgenoten buiten het vaderland. Goedemiddag Nederlanders, waar ook ter wereld.
1: Lekker, ik meen, ik heb dat. Ja, ik zou het nog wat. Kilo's is kies, nee, ongeveer. Ik zie nog een zenne, ik stoel van die radio.
2: Nou, dat is het. Ik mag eigenlijk remmen, hoe ik die stand noem. Wel dan niet.
1: Ez egy lámpát, rádió lámpát.
2: Igen.
1: Ez úgy látszik, egy rádiónak a belső berendezése.
2: Nagyon maga, ma egész rádió, de milyen lámpák? Embernagyságú lámpák. És alatt a színesen világító neoncsövek. Ez egy rádiókészülék?
3: Igen, ez egy hálózati rádiókészülék, egy 2 plusz 1 lámpás hálózati rádiókészülék.
2: Ezek az égő neoncsövek mit mutatnak?
3: Ezek az égő neoncsövek mutatják a hálózatba menő áramnak, illetve az antennáról a rádióban végbe menő áramnak az útját, mégpedig a tekercstől a transformátoron keresztül a lámpák felerősítésével egészen a hangszóról.
2: Igen.
1: Ott azon a háztetőn azok a hullámok, a hanghullámok, amiket bemutatnak ilyen...
3: Azok az elektromos hullámok, amiknek a villanását itt látjuk, igen.
2: Legalább látja most már a hullámoknak az alakját, azok valóban olyan alakulnak. Itt nagyon szellemesen lehet követni az erős áramnak az útját, aztán a rádió hullámoknak, és még a beszéd hullámoknak is az útját. És ottan, mit gondol, mi az a villódzó fény a lámpák belsejében?
3: Ez a villódzó fény, ez az elektromos emisszió, az elektronoknak az áramlása a rácson keresztül.
2: Na igen, nagyon kérdeztem itt kollégáról felelt, hiszen tudtam, hogy tudja. Most mi van még itt érdekes?
1: Elhalványodott az a szál, az mit jelent?
2: Na igen, tényleg halvány lett az izzószál, vagy baj van.
3: Az elhalványítása azt jelenti, hogy a lámpának a teljesítőképessége romlik, és a lámpa kicserélésre szól.

Deutsch, ob jetzt so, so.

Tegnap az élet célja egy volt csupán a szép. Máma legázol mindent, robotba dönt.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: A sima arc titka, új tabula rasa penge, svéd acél, hajszál vékony, finom él.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Hétfő, kedd, szerda. Péntek, szombat, vasárnap.
2: Miért nem mondott csütörtököt?

0: Ai, ai. Lennékin.
1: Na, mi lenne?
0: Lennékin folyton örökösen a partnered. Szavamra bármely operedbe tár.

reggel odol, délben odol, este odol, naponta háromszor odol, ragyogó fogak, üde lehelet, tökéletes szájápolás.

Itt London. Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv két hullámhosszán, a 31 méteres sáv két hullámhosszán, és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.

0: Pici Babek.
1: Tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda.
0: Az se baj, ugye, Rozi, messze van az a mozi.
1: De ez a legjobb mozi, tudja egész Buda.
0: Nincs ottan hangos film, csak zongora, és szól a Liszt rapszódia, és csókolódzik minden ember fia.
1: Hallod-e, Rozika, te, gyerünk a moziba be, tudok egy olyan mozit.

Megy éjszaka, aludni nem tudott, mert a szomszédban egy vénkisasszony gramofonozott. Az aranyások elől becsukta az ablakot, de a bácsikának fekje volt, bár aludni már tudott. De arról álmodott, hogy a három aranyásónak három gyereke volt, mint három vásott gölyök. Kezükben csúszli volt, és a nadrágjuk csupa volt, és szólta, állj vagy lövök. Három lorgó, mint az ördög, megkötötték a bácsikám kezét. Lajon kezdődik. Csúszliukkal félba vették, egyszerű a bácsi füle törvét. Sazóra hegyén, majd ráugrottak a hasára, halli-halli-hó, mint három pörgelt csikót.

Már három aranyásónak nagy tanulsága volt, de most már ebből elég, hogy boldogságot nem ad sem az arany, sem a kor, ez újabb minden felé. A bácsi mordult, egyet fordult, kettőt lendült, már is lendült legény. Jaj, a szegény! Ott ébredt fel lent a padlón, egy hatalmas dudorral a fején. Jaj, jaj, a fején! Bár reszketett, de rögtön tudta, nincs itt semmi vég, csak álom volt az egész.

Köszönöm is bocsánatot kér, a bottantó kis percekért és a rossz álmokért, s a három aranyásónak, ha unokája lesz, kik vágtatnak majd fejlovon, s mind rögt szakát növesz. Ők megfogadják esküvel, hogy nem ír.

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.

0: tudi. A hazugság szerszáma volt. Parancsokat hajtott végre. Hazudott éjjel, hazudott nappal, hazudott minden hullámhosszon. Még a nyugat hazánk újjászületésének órájában sem bírta abba hagyni a hazugságot. De az a harc, mely a husztán kihúzta a nemzet szabadságát és függetlenségét, a rádió falai között is fellángolt. Akik a hazugság kérdetői voltak, e perctől fogva nem munkatársai többé a magyar rádiónak, mely ezentúl jobban viselheti Kossuth és Petőfi nevét. Mi, akik itt állunk a mikrofon előtt, jó rész új emberek vagyunk ezen a helyen. A jövőben a régi hullámhosszakon új hangokat fognak hallani.
1: This is Radio Normandy broadcasting on its new wavelength of 274 meters.

hogy letetszett fogyni, hiszen összetetszik rogyni, kegyeden nincs egy deka hús, mindegy, nekem így tetszik, oké. Na de hogy letetszett fogyni, kegyeden nincs mit megfogni, na de nem csúfság, ez a karcsúság, nekem így tetszik, oké. Ha tovább be sportot űzi, jaj, ezen röhögni kell, kicsit őbe kell majd fűzni, hogy a szél ne fújja el. Na de hogy letetszett fogyni, hiszen összetetszik rogyni, kegyeden nincs egy deka hús, mindegy, nekem így tetszik, oké.

de hogy letetszett, hogy né, hiszen összetetszik ragyni. Kegyeden nincs egynek hús, mindegy, nekem így tetszik, oké. Na de hogy letetszett, hogy né, kegyeden nincs mit megfogni. Na de nem csúfság, ez a karcsúság, nekem így tetszik, oké. Ha tovább a sportot űzi, jaj, ezen röhögni kell. Kicsit őbe kell majd fűzni, hogy a szél ne fújja el. Na de hogy letetszett fogyni, hiszen összetetszik rogyni. Kegyeden nincs egynek a hús, mindegy, nekem így tetszik, oké.

Mennyire meglány, siet az utcán, arcukosolyog és oly vidám a szemük. Semmi nehézség, egy kis merészség, néhány szó is te is mosolyoghatsz velük. Ennyit, hogy csókolom kezét kegyednek, esetleg veled megy.

néhány esetben rá is fizettem, szerelemről soha asszonnyal ne beszélj, hiszen oly furcsa férjek is lehetnek, az egyik neked megy, s oly csuta

amit akar. S annyire meglány, siet az utcán, arcuk mosolyog és oly vidám a szemű. Semmi nehézség, egy kis merészség, néhány szó is te is mosolyoghat velük. Ennyit majd csókolom, kezét kegyed meg, esetleg veled megy, s

0: Be kell, hogy menjünk ebbe a kiállítási csarnokba. Egy piros és kék neonfények csillognak, és zene is szól, itt valami rádióról.
1: Na, hát ez tetszik magának. Remélem, hogy itt is tanulunk valamit.
0: Ezek lámpák, rádió lámpák.
1: Igen.
0: Ez úgy látszik, egy rádiónak a belső berendezése.
1: Nagyon maga, ma egész rádió, de milyen lámpák? Embernagyságú lámpák. És alatt a színesen világító neoncsövek. Ez egy rádiókészülék?
2: Igen, ez egy hálózati rádiókészülék, egy 2 plusz 1 lámpás hálózati rádiókészülék.
1: Ezek az égő neoncsövek mit mutatnak?
2: Ezek az égő neoncsövek mutatják a hálózatba menő áramnak, illetve az antennáról a rádióban végbe menő áramnak az útját. Mégpedig a tekercstől a transformátoron keresztül a lámpák felerősítésével egészen a hangszóról.
1: Igen.
0: Ott azon a háztetőn azok a hullámok, a hanghullámok, amiket bemutatnak ilyen...
2: Azok az elektromos hullámok, amiknek a villanását itt látjuk, igen.
1: Legalább látja most már a hullámoknak az alakját, azok valóban olyan alakulak. Itt nagyon szellemesen lehet követni az erős áramnak az útját, aztán a rádió hullámoknak, és még a beszéd hullámoknak is az útját. És ottan, mit gondol, mi az a villódzó fény a lámpák belsejében?
2: Ez a villódzó fény, ez az elektromos emisszió, az elektronoknak az áramlása a rácson keresztül.
1: Nagyon szóval kérdeztem itt kolléga úr felett, hiszen tudtam, hogy tudja. Most mi van még itt érdekes?
0: Tehát elhalványodott az a szál, az mit jelent?
1: Na igen, tényleg halvány lett az izzószál, vagy
2: az
1: baj van.
2: Az elhalványítása azt jelenti, hogy a lámpának a teljesítőképessége romlik, és a lámpa kicserélésre szól.

yeah. Beat that thing, brother. Low down. The man must be crazy.

0: Egy pohár, két pohár, még a bor egészségére válik.
1: Ma reggeli fontosabb híreink a következőek. Angol és amerikai tankosztagok Hannover felé közelednek. Brit és kanadai csapatok egyre közelebb nyomulnak Brémához, Emdenhez és a Zuidertóhoz. Amerikai erők elfoglalták Hamm vasúti központot, valamint Eisenach és Würzburg városokat. Az amerikai légierő tegnap Lipcse és Halle vasúti gócpontokra csapott le. Egész Németország most már a szövetséges vadászgépek hatósugarában fekszik.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Álmai megvalósulnak, jöjjön el hozzánk! Arany, ezüst, drágakő, márkás órák, karkötők nagy választékban. Órák, ékszerek, szakszeri javítás a jótállással. Szabó Szentkúti órásnál Pesszentlőrinc, Ullőjút 125, Hősök szobrával szemben.

0: Tavasz van, nyílik a virág, szerelmes az egész világ. Jól esik a puszi nagyon, de csak is Heidegger padon. Igaz szerelemnek házassága vége, kis fépnek Heideggertől van a kerítése. A büszkesége csőbútor, Heidegger féle. Ne feledkezzünk meg róla, nem sokára jön a gólya. Édesen alszik a baba Heidegger gyermekkocsiba.
1: Okay.

fizessen elő a rádióra. 3 hónapig nem fizet előfizetési díjat. Szobakonyha berendezést, motorkerékpárt, típusszobát, kerékpárt és népszupert nyerhet. Rádiót a dolgozóknak!

Az életünk szép, ha zajlik, a csend nekem nem tesz jót, a lob után érzem majd itt, kacagni fog minden skót. Nekem a zaj kell, a tempó, nekem az orrom nem lóg, az élet oly szép, zogogni nem jó, nekem még gondom sosem volt. Mert sejhaj, komázom, de mindenkivel komázom, jó port fogyázom. Sejhaj, farándom, még a gróf is barátom, így szól, ha látom. Fán, fán, miközben söprik az utcát, úri körökben fújják a nótát. Hey, sejhaj, komázom, mindenkivel komázom, jó bort fogyázom. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Octogon kávéház nyári dependance. Autósok romantikus oázisa. Idillikus pihenőszobák, hideg-meleg ételek, bel- és külföldi italok, zene, polgári árak,

Indiópa, Indiópa, Indiópa, ott terem csak az igazi régi nóta, régi nóta, régi nóta.

0: világhíradó lakásában a Standard Rádió.
1: A 13, 16, 19, 25 és 31 méteres rövid hullámon. Most híreket mondunk. Kétli Anna, Nagy Imre kormányának államminisztere New Yorkban tartózkodik. Hangoztatta, hogy azok a fiatal munkások és diákok, akik fegyvert fogtak a magyar szabadság védelmében, igazi hősök. Ők a magyar jövő reménysége. Minden vágyam az, folytatta Kétli Anna, hogy az ENSZ védelemben részesítse a magyar népügyét. A világtól elzárt Magyarországon több szabadságadó működik, amelyek jelentéseket közölnek az országban folyó harcokról. Az adók jelentéseiből megállapítható, hogy Budapest területén, főleg a 8. és a 9. kerületben elkeseredett harcok folynak. Dunapentele vidéke, valamint Pécs környéke, a Mecsek és Komló ugyancsak heves harcok színhelye.

Did it.

Az ember valamit érez, ami egy csava kemény. Fadul be a szíve, és ez csoda szép.

0: hogyha sosem fakadt még virágat, szívén s bolondot sosem csinált.
1: Remélem áldott jelentik, csak én lehetek az, akire vár. Mondja, volt-e már,

0: Here's what opera star Marguerite Piazza says about Camels.
1: If you want to smoke a cigarette that's mild and good tasting too, try Camels. I did, and I found that Camels have a mildness that agrees with my throat, and a rich flavor that I didn't find in any other brand. Try Camels and see.
2: A bíró már szedi össze a szavazócédulákat, és most már le is adták a jegyzőnek. Várjuk meg, amíg a hangszóró kihirdeti, hogy ki ennek a küzdelemnek a győztese.
3: Ladies and gentlemen, Pat of Hungary in the race.
2: Első tehát, Papp László Magyarország, második Wright Anglia, harmadik a középsúlyban Fontana Olaszország. Ezzel Magyarország ma már itt a boxoló arénában a második győzelmet aratta, a vívó csarnokban pedig a harmadik olimpiai győzelmet aratták ezen a napon a magyarok.

hogy hány neve van, mert ha egy neje van, az is elég. Míg a perzsa egy ágy alá futó perzsa szőnyeget fő, kérdezem, minek néki közben egy nő. Szép hely, jó hely, Teherán, de ott is Teherán.

0: ország szeme a magyar nap. Gyors kép- és hírszolgálata mindenről tájékoztat. Magyar nap az egyetlen képes napilap.
1: A rádió hosszú évekig a hazugság szerszáma volt. Parancsokat hajtott végre. Hazudott éjjel, hazudott nappal, hazudott minden hullámhosszon. Még a minap hazánk újjászületésének órájában sem bírta abba hagyni a hazugságot. De az a harc, mely az utcán kihúzta nemzet szabadságát és függetlenségét, a rádió falai közt is fellángolt. Akik a hazugság kérdetői voltak, e perctől fogva nem munkatársai többé a magyar rádiónak, mely ezentúl joggal viselheti Kossuth és Petőfi nevét. Mi, akik itt állunk a mikrofon előtt, jó rét új emberek vagyunk ezen a helyen. A jövőben, a régi hullámhosszakon új hangokat fognak hallani.

0: is vakár. Holott göngyözte húzható is minden oly fikár. Ahol látban várok rá, ahol csiklandós a vár. Elegendő egy kis sedlon, nem kell valda híjasán.
1: Kis kívánál sedlon, komporta paradicsom.
0: Paralampam,
1: ez a lakás.
0: Paralampam,
1: nyugta pindom.
0: A szerelemhez nem kell más, csak egy diszkrét kis lakás. Hol a függöny összehúzható, és minden oly titán.

országúton megy a kislány, virul a határ. Messze fut a nyúl, amerre csak jár. Húzsa között piros pipacs, nyílik a kötés. A lányhoz így dalol, a vidám legény. Kislány, mi van a puttonyban? Hadd nézzem meg süttyomban. Piszkét viszek én sárosra, a szomszéd városban. Szívem dobog a zubbonyban, hozzád jöttem puttonyban. Én majd segítem.

0: Services Calling, a program devised and produced by the services at home for the entertainment of their comrades overseas. The RAS is on the air. Here is the fourth of the RAF program series, On the Air, introducing to you Flight Lieutenant Jerry Fitzgerald, Sergeants Ivor Morton and Dave Kay, ACs Michael Moore and Oliver Wakefield, and your compere pilot officer David Southwood, with the RAF Dance Orchestra under the direction of Sergeant Jimmy Miller, who opened the show with Ticka Ticka Ta.
1: Ah, well, my make of all the school not jöjjön el hozzánk, arany, ezüst, drágakő, márkás órák, karkötők nagy választékban, órák, ékszerek, szakszeri javítása jótállással. Szabó Szentkúti órásnál Pesszentlőrinc, Ullőjút 125, Hősök szobrával szemben.

Hogy kell a szív és magunkat megcsalni, egyetlen egy csókért élni vagy meghalni. Ah,

írt. Furcsa a szövege, és pár három hete bent van a lapban már. Mégsem jő, ó, egy nő, az, kire szívem vár. Nekem egy rendes kis nő kell, aki reggel nyolckor föl kell, aki megfőz egy kis kávét, s aki nem kír mindig kávét, aki nem jár.

várokra, hol van a rejtett kincs? Éltett az a remény, van nő kicsi szerény, nálam ilyen nő nyer. Várom s bár, biztos már, hogy sose lesz nő, mert nekem egy rendes kis

Nekem egy rendes kis nő kell, aki reggel 8-kor föl kell, aki megfőz egy kis kávét, s aki nem kér mindig kápét, aki

Jojo Heli, Jojo Heli, se megígé olyan titokzatos, mint tenger, nél a tenger, szívem oly heves ember. Úgy várlak, gyere, te buta, te suta, te bolondos helénkén, úgy várlak, havonta,

De nekik olyan titokzatos, mint tengernél a tenger. Szíve múj heves ember. Úgy vállak, gyere, te buta, te suta, te bolondos helénkén. Úgy vállak havonta, naponta tégedet én, mert tudom, hogy szerelmes vagy belém. Jaj a helén, jaj a helén, Jeruzsálem közepibe lakik társbérletbe a drágám.

Az arcbőr erősebb lecsülésének megakadályozására, a pattanások és bőrtisztátalanságok ellen használja a régóta nagyszerűen bevált Dávid-féle oxigén-borax krémet, külön éjszakai és nappali használatra. Finom rózsás arcszínt kölcsönöz. Csak ezzel a védjeggyel valódi.

0: Most Magyar Imre és Szigány zenekara játszik. Szentírmai Elemér, csak egy kislány van a világon.
1: A sima arc titka, új tabula rázapenge, svéd acél, hajszál vékony, finom él.

utána ittunk egy kis bor. Muzsika szólt, sütött a sápat hol, és csókolóztunk hosszan, mámorosan, de illedelmes.

Dein Herz

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Csütörtök. Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: A lányom most nem jöhet. Rádiót hallgat. Tornaóra van.
1: Péntek. Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: Most nem jöhet. Híreket hallgat. Képzelje, olcsóbb lett a zsír.
1: Szombat. Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: Hát csak nem képzel, hogy most jön, amikor szórakoztató zene van.
3: Vasárnap.
1: Kérem Ilonkát.
2: Most? Most nem jöhet? Most a Lohengrint hallgatja az operából.
4: Hát én ebbe belehalok. Amióta a menyasszonyomnak Orion rádiója van, velem szóba se áll.

0: Most hallottam a rádióban, hogy elérted az 590%-ot. Hogy csináltad?
1: Rájöttem, hogy ha a késtartót jobban elfordítom, akkor...
2: A termelőcsoportnak szerdán be kell fejezni a munkát.
3: Be is fejezhetik. A gépállomás gondoskodik az üzemanyagról. Kérem Budapesten a 183-860-at. Biztosan megkapjuk?
4: Biztos. A gépállomások mindent megkapnak, amire a munkához szükségük van.
5: Az olcsó telefon meggyorsítja a dolgozók munkáját és megkönnyíti életüket. Használd a telefon!
6: Ugye hallottak már, kedves hallgatóink, a Széchenyi-hegyi gyermekvasútról. Nos, ennek a gyermekvasútnak nem csak az utasai, hanem a munkásai, a vonatvezető, a kalauz, a forgalmista, a vázvállító is mind gyerekekből fog állani. Persze, ezeknek a gyerekeknek megfelelő szakképzettségre kell szert tenniük, hogy ezt a vasutat vezethessék. Ezért szervezték meg a vasutas jelöltek részére az előkészítő tanfolyamot, amelynek megnyitásának a fényét fokozza az is, hogy megjelent itten Gerő Ernő miniszter, és itt látjuk még a Magyar Államvasutak magasabb rangú tisztviselőit, akik maguk személyesen fogják vezetni ezt a tanfolyamat. A tanfolyam megnyitására a Mester utcai polgáriskolában kerül sor, amelyet erre az alkalomra ünnepésre feldíszítettek, nemzeti színű és vörös zászlókkal, feliratokkal. Ilyen Gerőpajtás, mondja az első felirat. Ilyen Gerőpajtás, az úttörő vasút első munkása, mondja a másik.

Kontolan panasza, én leszek orvosa, kezdje el, csak nem fél, szóljon hát a kedvemért, nem jó élni egyedül, ez lesz a baj csupán. És ilyenkor menekül az orvosság után, gyújtsunk rá kedvemért.

Gyűjtsön rá, kedvesem, s mondja el csendesen, miért nem járt nálam rég, és a szíve fáj-e még. Van talán panasza, én leszek orvosa, kezdje el, csak nem fél,

Azt mondják a nevetés egy ritka földi kincs, aki könnyen nevet, annak újabb baja nincs. Ezek szerint én egy kivételes lény vagyok, mert ami más bosszankodik, azon gazdagok.

Vadonatúj öltönyömbe sétálni megyek, háta, mint a kapuaj alatt eltipegek, fölöttem a lépcsőházat mossa a vici, s ruhámat a

Felszállok a vonatra, hogy Szegedre megyek. Közben kicsit szundikálok, elszenderedek. Érzem, hogy a vonat fékez és felriadok. Kinézek az ablakon, hát szabad kár vagyok.

A hangliba ülök, egyszer egy úr feláll, s rámordít, ön a mennyasszonyommal koketál. Bocsánat, a mennyasszonyát nem is ismerem, nem tesz semmit, szól az úr, és egy pofont le kell nyír. Azt hittem, az

Ki az, aki egyet lép, egyet néz, egyet szó, s már viharokat támaszt? Ki az, aki percenként megkérnek, és eddig még sosem

hangos a szál. Hajlik erre is, arra is, számára nem volt és nem lesz korhatár. Ki az, aki egyet lép, egyet néz, egyet szól, s már viharokat támaszt? Ki az, akit percenként megkérnek, és eddig még sosem adott vár?

stimmt.

sen de su keszítnek, csaptam a szemet, csupa líra voltam, gyengét szeretem. Én haza kísértem minden este hétre, és egy másik éppen nyolcra jött el.

furcsa, bármi furcsa nincs, kezünkbe még nincs szabályos nő, ám habályos ő. Hát ne törődj semmivel, csak küzdj, hiszen a gyors siker a fő. Karodba már, és te mégse győztél, felé se néz, mégis téged vár. Nincs szabály, hogy így, nincs szabály, hogy úgy, de ne sokat várj időz, mert más lefőz, ki jól előz, az győz. Feketét szerettem, szép volt, de kevés. Forró lángolt bennem a vad szenvedély. Hedes volt az ostrom, büszke szívvel állta, és mikor eluntam, bezárt két karjába. Nincs szabály, hogy így, nincs szabály, hogy úgy, a szerelmi rejtvény kulcsa, bármi furcsa nincs, kezünkbe még nincs szabályos nő, ám habályos ő. Hát ne törődj semmivel, csak küzdj, hiszen a gyors siker a fő. Karodba már, és te mégse győztél, feléd se néz, mégis téged vár. Nincs szabály, hogy így, nincs szabály, hogy úgy, de ne sokat várj időz, mert más lefőz, ki jól előz, az győz.

0: Balaton Lelle legdisztingváltabb üdülőtelepe Fabini Panzió. Óriási árnyos park, saját fövenyes strand, a szobákban hideg-meleg folyóvíz, országos hírű konyha, a kertkávéházban esténként elsőrendű zene.
1: Görnyetten dolgozik, megfeketedett sok áramot fogyasztó izzólámpa mellett.
2: Cserélje ki sugárzó fényű új Tungsram izzólámpára.

neki, navijeva neki, ceci haja van a fejér. Tudom, hogy van neki, nokijeva neki, senkije sincs neki, csak én. A szemek kék, kökény, pipi, pipi, pipi, pipi.

0: akárhogy is nézem, két nap van az égen.
1: Ki ez? Mi ez, hogy így ragyog? A nap egyedül én vagyok.
0: Napnál is fényesebb ő, pedig csak egy kis cipő. Megfejtjük mi a csodát, bizonkrémmel ápolják.
1: Bízzon a bizoncipőkrémben!

čokori boja, to z obloku Dunát, moji szokain bedobtam a szobádba. Ha nem is érdekel, fogadjad mégis el, s az ártatlan kis csokrot tedd majd pohárba. Ott újra kinyílnak a virágok, tudom az ibolyát, te imádod. Emlékszem egy május este egymás gondolatát lesve, megvettünk egy kosár ibolyát. Ez ma egy éve volt, a május úgy dalolt, s a csillagos ég ráborult a Dunára. Az első csók után egy év múlt el csupán, s te mással jársz most karompó.

enyém volt a szíved, lelked, behúnyt szemmel azt lehelted, így még senkit nem szerettél talán, te mondtad ezt.

A lófaráé, lennék magáé, vagy mondjuk egy kis mozinál megvárom.

Emo pipi, gather them up. Emo pipi, ma ma ma ma ma.

0: Figyelem, figyelem! Figyelem, figyelem! Fontos közleményeket olvasunk fel.
1: Nótát cigánnyal húzatok. Csokrot Weckinger és cigánytól hozatok. Virágüzletek a Baros Kávéháznál és a Lövöldetéren.

brasileiro já passou de português.

Saratam Fanny, Saratam Len, Saratam Kinney, Saratam Ben, Saratam Shuva, Saratam Fuva, Shu. Saratam Migi, Saratam Mar, Saratam Rigi, Saratam Bar, Saratam Yobru, Saratam Bogru, Shu. Megsúgom szeretem délbe, szeretem szélbe, szeretem mindenki. Szeretem bajba, szeretem vajba, szeretem mint egy gép. Szeretem fenni, szeretem len, szeretem kinni, szeretem ben, szeretem sülve, szeretem főve, ső.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Csipos édenpanzió Balatonlelle. Elsőrendű elegáns modern szobák. Magyar, francia és diétás konyha. Saját strand. Gyermekeknek szakszerű ellátás. Tulajdonos Lukács Jenőné, Budapest 5. kerület, Légrádi Károly utca 35.

papítok a modellben mindenütt a nő. A nőnek mindig sikerül, a zsákorban a macskó, hogyha néger gyermekek esnek le,

szeres, ha nem muszáj. A szerelem mindig fáj. Elsírunk száz könnyet, szívünk nem lesz könnyebb, sőt csak egy